0: 长期资金支持增加一倍以上，到2034年总额达到5.3亿欧元。
1: The Arctic has become one of the places where the tectonic plates of geopolitics collide. So we have a direct stake in what happens here.
0: 冯德莱恩强调，这份声明的签署将创造新的机遇，有助于欧盟扩大在格陵兰岛和北极地区的影响力。而在另一边，美国总统特朗普自2025年重返白宫以来，多次扬言要得到格陵兰岛。这一表态导致美国与丹麦乃至更多欧洲盟友关系紧张。
2: 当地时间7号，法国农业部发布的预估数据显示，2026年法国葡萄酒的产量预计约为34亿升，较2025年下降约6%，比2021年至2025年的5年均值低17%。可能会成为近30年以来产量最低的年份之一。
3: 法国农业部表示，今年葡萄酒产量骤降，主要是受葡萄种植面积持续减少，以及严重干旱和高温天气导致葡萄品质和收成下降等因素影响。其中，因葡萄酒消费持续下滑，导致市场供应过剩，葡萄种植面积预计同比减少2.5%。各产区表现差异显著，在东北部的香槟产区，产量预计将较2025年减少约一半；勃艮第博若莱产区产量预计下降33%。而在法国西南部的波尔多产区，由于8月底的降雨在一定程度上缓解了旱情，该产区产量预计将同比增加10%，但仍远低于近5年均值。法国是全球主要葡萄酒生产国之一，其产量大幅下滑或对全球葡萄酒市场供应产生影响。国际葡萄与葡萄酒组织的数据显示，2025年法国葡萄酒产量已创下自1957年以来的历史新低，而2026年的形势更为严峻。极端天气对法国农业的冲击远不止于葡萄酒行业。法国经济与财政部9月2号表示，热浪和干旱预计将使法国2026年国内生产总值增速减少0.1个百分点。为应对农业困境，法国政府已于9月4号宣布向农民提供超过10亿欧元的紧急援助，但有农业组织表示，这一规模仍不足以弥补损失。
2: 每年的8、9月份期间，匈牙利境内的多瑙河上大量的浮游会在夜间羽化成虫。今年夏季的高温天气给那里的浮游生存造成了不小的威胁。来看总台记者发回的报道。
4: 生物学家杰尔吉研究多瑙河流域浮游长达15年，他告诉记者，今年匈牙利遭遇持久高温干旱天气，多瑙河水位大幅下降。低水位对浮游来说有利，因为更低的水位利于浮游赖以生存的食物藻类的生长。不过，高温对浮游来说却是重大威胁。
5: Augustus végén, szeptember elején lerakják a petéket. Ezeknek kell egy pár hetes olyan körülmény, amikor még melegebb vízben fejlődnek. Ezután viszont, hogy életképes egyed fejlődjön ki belőlük, nagyon fontos egy hideg periódus. Idén is extrém hatások érték a folyóinkat, és ebbe bizony beletartozik az is, hogy a vízhőmérséklet is emelkedik. Hanem hogyha egy óriási nagy kiterjedésű folyó szakaszon bekövetkezik ez a hőmérsékleti összeomlás, akkor az bizony az egész fajt is elsöpörheti.
4: 河的浮游对生存环境要求极为苛刻，尤其是对水质的变化十分敏感，被认为是衡量环境污染程度的精准标尺。同时，浮游是鱼类、青蛙等动物的重要食物，是稳定当地生态系统、延续多瑙河生机的重要一环。近年来，匈牙利当地生物学家、自然爱好者们通过多种方式向公众科普浮游知识，以此呼吁人们保护环境，减少对河流生态的侵扰。
6: És ebben az augusztusi időszakban, amikor megy a rajzás, akkor majd hajtónem minden este kimegyünk és filmezzük, mert minden évben lehet újdonságot bemutatni és felfedezni. Hát ezért is szeretem ezt a témát filmezni, hogy ezt én nagyon meg szeretném mutatni a nagy közönségnek.
2: 据美国媒体当地时间7号报道，美国国家运输安全委员会主席霍门迪当天表示，在6号一架亚马逊公司的货机降落的时候冲出跑道的事故当中，死亡的5个人当时全部位于受到撞击的2辆汽车内。他说，飞机在降落的时候撞上了一辆白色箱型车，随后冲破围栏，又撞上。